0: Katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő aljnövényzete Hajdús-Sámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre, és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia 1881-ben költözhetett be a mai Rottenbiller és Bethlen utca között elhelyezkedő Erzsébetvárosi épület együttesbe, amely Steidl Imre tervei alapján készült neoreneszáns stílusban. Az akkori iskolaépületekre jellemzően vörös téglából építették, az ereszek alatti részeket zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Az épületek körül elterülő parkkerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. A kertben is számos szobor található, köztük a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronzszobra. A főbejáratnál áll a híres szürke marha, csatlós életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása 1987-ből, amely ma az egyetem egyik jelképe. A híres bika életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítást megnyert. Az állatorvos hallgatók úgy tartják, aki diplomát szeretne az egyetemen, az meg se kíséreljen felülni csatlós hátára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szőlőkkel beültetett és erdőkkel borított Schwab-hegy a 19. századtól jelentős fejlődésnek indult. Megépültek az első villák, színészek, írók és művészek pihenőhelyévé, majd a városiak kedvelt kirándulóhelyévé vált. A megnövekedett közlekedési igény kielégítésére a Budai Közúti Vaspálya Társaság már 1868-tól üzemeltetett lóvasutat, amely pályáját a Lánchíd Budai hídfőjétől Zugligetig építette ki. A vasútvonal építése az engedélyokirat 1873. július 3-án kelt kiadása után azonnal megkezdődött. A kivitelezési munkák irányítója a svájci származású Katri Szalész Ferenc volt, aki a ma is álló villáját a fogaskerekű vasút közelében építette. Az első szerelvény 1874. június 24-én délután 4 órakor indult útnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Glóriett kút Budapest egyik legkülönösebb építészeti emléke. 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a koranyári idő. A déli banoni papokhoz szólt 14. leopába. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. leópápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzátették, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kigyulladt az akácerdő ajnövényzete Hajdús Sámson külterületén, közölte a katasztrófa védelem. A lángok átterjedtek a fenyvesre és a méhkaptárok is égtek. A 11 hektáron égő tüzet a hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és más tűzoltóeszközökkel fékezték meg. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet elérje az adott napra vonatkozó melegrekordot. Csütörtökön helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható, hasonlóan kora nyári idő lesz a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban a visszavonuló német csapatok az összekötő vasúti hídat is felrobbantották, melynek helyére félállandó, úgynevezett K-hídat helyeztek 1946-ban. Szükség volt azonban egy állandó átkelőre is. Ennek tervei egy évvel később el is készültek. Az új, ma is szolgáló hídszerkezet tervét Korányi Imre irányításával Fekete István mérnöki irodája készítette. A két egymás mellett fekvő hídszerkezetet állvány nélkül szabadon szerelték össze. Az északit 1948. szeptember 6-án, a délit 1953. július 22-én adták át a forgalomnak. A K-rendszerű ideglenes hidat is ebben az évben bontották el. A hídanyagot pedig felhasználták az újpesti vasúti híd építésénél. A mai híd északi oldalán az egykori vasúti hídak pillérjeinek szabadon maradt alapjain lehetőség van egy új, harmadik híd elhelyezésére. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres viasz múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtistől tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Walter volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Király Bélát, aki biogazdálkodó és író. Szervusz, Béla!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: Örülök, hogy eljöttél. Hát korábban más minőségedben beszélgettünk hosszú éveken keresztül, hát gyakorlatilag naponta.
2: Így van, 2010-es években gazdasági híreket mondtunk minden délután a te műsorvezetésed alatt a Jazzy Rádióban, úgyhogy volt egy újságírói múltam nekem.
1: És aztán valahogy ez véget ért.
2: Igazából ez párhuzamosan futott egy ideig. Úgy nézett ki, hogy médiában dolgozva, de szerintem bárhol dolgozik az ember, éri stressz, és én kerestem valami hobbit, és inkább rám talált, mint hogy én találtam meg a kertészkedést, és nekem ez nagyon bejött, nagyon jó volt mentálisan, egészségügyileg, ki tudtam engedni a napi gőzt, és aztán ez így egyre, hogy mondjam, mélyebbre ástam magam, egyre több zöldséget termesztettem, igazából úgy indult az egész, hogy barátaim, amit otthon termesztettünk, hogy találkoztunk, vagy jöttek hozzánk vendégségbe, akkor mondták, hogy ez milyen finom, mi lenne, hogyha nekik is termesztenék egy pár szem paradicsomot, ezt-azt, és aztán ez így lépésről lépésre egyre nagyobb mértékben nőtt a kertecském, és a vége az lett, hogy egy úgynevezett közösség által támogatott gazdálkodási formát, vagy ismertebb nevén kosárközösség, dobozközösség művelünk. Ennek az a lényege, hogy a tagjaink egész évre elköteleződnek, és minden héten kapnak egy egységcsomagot a szezonális zöldségekből összeállítva.
1: Na most, Béla, térjünk vissza kicsit a kezdetekhez. Szóval a gazdasági újságírás világa, az azért egy kicsit távol áll a növénytermesztéstől.
2: Abszolút távol áll, tehát nyilván mondhatnék azt sem, de tényleg van nagyon távol áll, de én azt gondolom, hogy van, aki sportol, van, aki nem tudom, zenét hallgat, valahogy próbálja levezetni a feszültséget. Engem a kertészkedés talált meg, és egyébként a most megjelent könyvemben számos helyen említem, hogy milyen akár mentális, akár fizikai pozitívumai vannak annak, hogyha az ember kertészkedik.
1: Azt mondtad, hogy a kertészkedés talált meg téged, nem te ezt a területet. Ez hogy érted?
2: Hát, hogy én is sportolgattam, mindenféle dolgot kipróbáltam, ami úgymond segít, és aztán így tök véletlenül a párom vett a piacon pár paradicsom palántát, vagy valami palántát, és akkor mondta, hogy ültessük el. És akkor én így elkezdtem őket gondozgatni, következő évben már nem egy magas ágyásom volt, hogy egy négyzetméter, hanem csináltam négyet, és akkor ez így lépésről lépésre egyre inkább magával ragadott. Nagyon sokat olvastam, rengeteg videót néztem, találtam olyan biogazdákat, akik úgymond mentoráltak, segítettek, hogyha elakadtam, vagy kérdésem volt. Úgyhogy nekem nincs agrár végzettségem, de nagyon sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, nagyon sokat utána olvastam, tanultam. Úgyhogy volt már, akit így

0: úgymond félrevezettem, mert néhány dologról tudok olyan szakszerűen beszélni, mint hogyha én ezt tanultam volna mondjuk egyetemen.
1: Hát figyelj, most olyan szívesen megmutatnálak téged a hallgatóinknak, mert hogy egy zöld sapka van rajtad, ugye, de az még hagyján, mert ugye egy fekete póló is, amin zöldségek vannak, répa, retek, magyarul nem tudom, csak magyarul az nincs, de hagymát például látok, káposztát is, most ahogy egy rád nézek, hát igazán színes vagy, itt ül velem szemben egy kis kert.
0: Ez így van, de egyébként ha ezt a zöldséget megtermeljük, leszedjük, nagyon fontos, hogy a tányérunk is színes legyen. Sajnos nagyon rosszul étkezünk, nagyon sokszor hát túl sok húst teszünk, a köret az rizs vagy krumpli, és ezt jó lenne, hogyha egy kicsit változatosabban étkeznének az emberek. Nem csak vizuálisan jó, hogyha színes a tányérunk, hanem egészségügyi szempontból is nagyon jó.
1: Szóval akkor a te tányérod olyan, mint amit a pólódon látok.
0: Egy kicsit igen, de egyébként meg kell mondjam, hogy ugyanúgy, ahogy a kertészkedés, az étkezés is, én azt gondolom, hogy ez lépésről lépésre tudod megváltoztatni. Nekem is volt főleg zöldségek, tehát hogy vannak ilyen klasszikus zöldségek, mint a kelkáposzta, mint a, nem tudom, finom főzelék, tehát amit menzás korában eszik az ember, egy életre megutálja, miközben ezek a zöldségek, ezek nagyon finomak is tudnak lenni, hogyha az ember nem szétfőzi, hanem frissen, finoman megfőzi.
1: És most milyen az életed? Tehát most, ha így visszatekintesz arra, ami volt a gazdasági újságírás időszakában, és ami most van, akkor?
0: Hát fizikailag a kertészkedés az nyilván sokkal megterhelőbb, mint egy szobába ülni egy gép előtt, és csak a billentyűzetet nyomkodni. Mentálisan viszont én azt gondolom, hogy sokkal jobb a mentális állapotom, kevésbé vagyok stresszes, mint akkor, amikor újságíró voltam.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Király Béla, biogazdálkodó író.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Király Béla, biogazdálkodó, író. Béla, itt van előttem friss könyved, ugye ezért is vagy író, melynek címe a Kék zónás kert, és van egy alcíme is, Hobbi kertészek kézikönyve az egészséges hosszú élethez. A Kék zónás kert címet miért kapta ez a könyv?
1: Igazából ez alapvetően egy picit több, mint egy hagyományos kertészeti könyv. Próbálunk benne életmód tanácsokat is adni, illetve kicsit ki van hegyezve, hogy nem általában mindenféle zöldségekről, hanem az ilyen superfoodoknak nevezett zöldségeket próbáltuk inkább előtérbe helyezni, és ezek termesztéséről, illetve pozitív élettani hatásairól van benne szó.
0: Most a kertészeti könyvhöz ugye kell egy kert, tehát hogyha a gyakorlatban szeretnénk alkalmazni azt, amit ott olvasunk. Budapesten ez egy kicsit nehézkes.
1: Hát azt mondanám, hogy azért aki kertvárosban lakik, nem biztos, hogy az a megoldás, hogy csak szépre nyírt gyeped legyen, meg tuják, vagy babér megye körbe a kertet, hanem nyugodtan lehet egy-két magasságyásunk, mert igazából akár néhány négyzetméteren is el lehet kezdeni kertészkedni, de hogyha valaki belvárosban lakik, a belvárosi részeken is van nagyon sok közösségi kert, ahol lehet csatlakozni, ott kap az ember egy kis parcellát, és azon is el lehet kezdeni, de akár még néhány dézsában egy bérház folyosóján is fűszernövényeket, kis leveles zöldet, egy-kettő paradicsomot, tehát hogy én nem gondolom azt, hogy csak és kizárólag akkor tudsz kertészkedni, hogyha van egy nagy gazdaságod, hektárnyi területed, hanem tényleg egy zsebkendőnyi parcellán is el lehet kezdeni.
0: És hogyan?
1: Igazából én azt gondolom, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy kis belső indítatás. Én egy kezdő kertésznek azt gondolom, hogy egyszerűbb növényeket válasszunk, például salátaféléket, spenót, ilyesmi, amiket tényleg elszűrő az ember a magot. Lehet, hogy ki kell egy kicsit egyelni, hogyha nagyon sűrűn vannak, de azok viszonylag könnyen kikelnek a március időszakban. Hogyha valaki most kezd el kertészkedni, most van az úgynevezett palánta szezon, most lehet nyári növényeket gyakorlatilag majdnem készen vásárolni, nyilván utána még gondozni kell a paradicsompalántát, paprikapalántát, cukkinit, padlizsánt, stb. Ezek a melegkedvelő növényeknek most jön a szezonja, tehát még nincs elkésve senki, hogyha szeretne egy kicsit belekóstolni ebbe a dologba.
0: Tehát akkor olyasmit érdemes választani kezdésként, ami nem jár nagy kudarc élménnyel.
1: Így van, az mindenképp én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít, hogyha nem az van, hogy gondozod, és aztán semmi eredménye. Bár azt vallom, hogy aki kicsit friss levegőn van, kicsit mozog a kertészkedés közben, az már önmagában tesz valamit az egészségért. Tehát, ahogy elhangzott az elején, hogy én is évekig egy irodába ültem, egy gép előtt görnyedtem, és azt gondolom, hogy kimozdulunk, kicsit ilyen digitális detoxot tartunk, azzal már tudunk magunknak segíteni.
0: Uh-huh. Hát a könyved abszolút segítséget nyújt a kezdőknek az első lépéshez, hiszen itt mindjárt a második fejezetben talajpusztulás és talajépítés a kertben címmel írsz.
1: Így van, alapvetően az úgymond konvencionális gazdálkodásban mindig műtrágyát használnak, mindenféle növényvédőszereket. Én egy vegyszermentes biogazdálkodást viszek. Itt az a lényeg, hogy egészséges talajba ültessük a növényeket, és akkor a növényeink is egészségesek legyenek. Tehát a hagyományos kertészek, ők a növényeket próbálják táplálni, mi biogazdák a talajt próbáljuk táplálni, és a talaj pedig táplálja utána a növényeinket.
0: És milyen a jó talaj?
1: Hát mindenképpen sok szerves anyagot kell fölhalmozni, tehát főleg az első évben, hogyha hozzájutunk, akkor komposzthoz, mindenképpen sok komposzt legyen a talajba, komposztált trágya, de hogyha növényi komposzt van, tehát lebomlott levelek, fű, nyesedéknek a lebomlott végterméke, az is nagyon jó. Tehát mindenképpen egy élő, egy szerves anyaggal teli talajt kell építenünk, és akkor ezt utána évről évre akár csak a lehullott leveleket, hogyha összegerebjézzük, kicsit bekomposztáljuk, vagy ősszel rátesszük az ágyásunkra, és ott hagyjuk lebomlani, ezekkel már tudjuk táplálni a talajt, akkor megindul a talajélet, lesz benne egy csomó olyan élőlény, amit látunk, mondjuk egy giliszta, meg mikro élőlények, amelyeket nem látunk, de segítenek a talajéletben. ebben gombák, stb. És ezek utána egy olyan egységes, meg egy élő szövetet, egy külön kis mikroorganizmus jön létre a talajunkba, ami nagyon sokat segít ahhoz, hogy az, ami benne él, benne terem, az is egészséges legyen.
0: Tehát egészséges talajból egészséges növény.
1: Így van, igen.
0: Na, jövünk vissza. Vendégem Király Béla, biogazdálkodó író.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táboroztatására gyűjt a katolikus Karitász, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Vendégem Király Béla, biogazdálkodó, író, aki friss könyvével érkezett hozzánk. A könyv címe A kék zónás kert. Szót ejtettünk az előbb a magaságyásokról, Béla. Szóval azt tudom, hogy erre nagyon sok kreatív megoldás született már.
1: Igazából a magaságyás az azért jó, mert egyrészt fizikai nem kell lehajolni, amikor kertészkedünk, másrészt pedig tényleg meg lehet csinálni egy magaságyást úgy, hogy az esztétikus legyen, az mutatós legyen a kertbe. Tehát nagyon sokan azért óckodnak, hogy otthon a kiskertjükbe egy kis zöldségparcellát készítsenek, mert hogy akkor föl kell ásni a füvet, az nem olyan esztétikus, de lehet akár készen kapni, akár gyártani nagyon szépen fából, más dolgokból készült magasányásokat, tehát hogy ez esztétikailag is a kertnek egy fénypontja lehet akár a kis veteményesünk, úgyhogy mindenképpen, ha kezdő kertész valaki, én nagyon tudom ajánlani, hogy készítsen, vagy készítessen egy-két magasányást, és ezekbe tényleg meglepően sok zöldséget elő lehet állítani. Én a könyvben hozok is példát arra, hogy mondjuk 5 négyzetméteren körülbelül két főnek 2-3 havi zöldségmennyiségét elő lehet állítani, úgy, hogy valóban fogyasztanak is zöldséget. Tehát az előbb a beszélgetésben felmerült, hogy nagyon sok magyar sem is nagyon kevés zöldséget fogyaszt, de a napi ajánlott mennyiség zöldségből és gyümölcsből dietetikusok szerint körülbelül 0,5 kiló, ezt két fő részére körülbelül 2-3 hónapnyi mennyiséget elő tudunk állítani néhány magasányjel. Is.
0: És jó, hogy mondtad ezt, hogy egy esztétikai elem is lehet, hiszen a fát le lehet festeni, és akkor gyönyörű, színes magaságyások lehetnek a kertünkben. De most Béla, utaltál az előbb a zöldséggyümölcs, vagy zöldségfogyasztásra elsősorban. Mennyit fogyaszt a magyar lakosság?
1: Hát ahogy mondtam, körülbelül 0,5 kiló lenne az optimális. Ehhez képest jóval kevesebbet, ilyen 30 deka körül van az átlag nagyjából, és az a baj, hogy ez a zöldségeknek egy része is nem feltétlenül a legjobb zöldség, mert így azért a magyar konyhában a krumpli répa, a vöröshagyma szent háromság körül forog a konyhatechnika, vagy a konyha művészet, de hogy emellett nagyon sok olyan zöldség van, amik ezeknél sokkal több tápanyagot, vitamint tartalmaznak, és jobb lenne, hogyha akár korai időszakban leveles zöldségeket, salátát, spenótot, ilyesmit fogyasztanánk, később pedig mostanában fognak bejönni a káposztafélék, ezekben rettenetesen sok vitamin van, mindenkinek csak ajánlani tudom, illetve nyáron, amiről már beszéltünk, paradicsom, paprika, és aztán ősszel még mindig lehet friss leveleseket fogyasztani.
0: Mi a különbség a között, ha az ember maga termeli a zöldséget, illetve a boltban vásárolt zöldség között?
1: Az egyik, ha már volt az esztétikáról szó, hogy a boltban gyakorlatilag gyönyörű, szép zöldséget lehet kapni, viszont ezeknek a beltartalmi értéke sajnos sokszor hagy maga után kívánnivalót. Lehet, hogy otthon a kertben nem fognak megszólalni, nem lesz, nem tudom, 30 centi hosszú az a paprikánk, és nem tudom milyen, vagy a paradicsom nem lesz ilyen gyönyörű, szép, szabályos kerek, viszont hogyha vegyszermentesen termeljük ezeket, akkor sokkal több vitamin, ásványi anyag lesz bennük, úgyhogy arról nem beszélve, hogy amit a boltban megveszünk, azért csak egy logisztikai útvonalon keresztül megy, áll egy hűtőházba egy-két napig, nem annyira friss, a saját kertünkből pedig gyakorlatilag kimehetünk, és helyben elfogyaszthatjuk, amit megtermelünk.
0: A könyvedben lapozgatva, hát most éppen találtam egy ilyen fejezetet, hogy kártevők, ugye erről is, hát épp ezt találtam,
1: gyomszabályozás. Tehát, hogy igazából a kertben nagyon sok kihívás van, akár a bogara a kártevők, akár pedig nyilván, ha nem gondolszuk, akkor a gyomok föl tudják, vagy el tudják nyomni a haszonnövényeinket, tehát ez igen, egy dolgos dolog, időnként foglalkozni kell, nem kell azért olyan rettenetesen sok időt eltölteni ahhoz, hogy legyen valami termésünk, de foglalkozni kell vele.
0: Figyelj, a könyved alapján valaki neki tud indulni egy kertépítésnek?
1: Én azt gondolom, hogy abszolút ez alapvetően kezdő kertészeknek szól, érdemes kipróbálni, vannak olyan, tehát gyakorlatilag minden olyan növényről, amit én fogyasztásra ajánlottnak gondolok, arról van egy leírás, hogy, hogy mikor kell elvetni, mikor kell palántázni, hogyan kell esetleg egyéb módon gondozni, mire figyeljünk, milyen kártevői vannak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy igen, ez, ez egy kiinduló pont lehet, de azt is érdemes figyelembe venni, hogy ezért a kertészkedés az egy gyakorlatorientált dolog. Tehát, hogyha elolvassa valaki a könyvet, én azt gondolom, hogy ez egy jó induló dolog, egy ugródeszka, de hogyha végigcsinálod, szembesülsz időnként azzal, hogy fú, most ez van, az van a kertben, szárazság van, nem tudom, valami kártevő van, akkor nyilván ahhoz alkalmazkodni kell.
0: Igen, meg ez egy kicsit olyan lehet, nem, hogy, hogy az ember sok mindenre a gyakorlatban jön rá. Tehát például, hogy mit szeret az ő földje?
1: Így
0: mit
1: van,
0: bír el?
1: Így van. Van egy csomó olyan dolog, amit, amit lehet, hogy a nagykönyvben az van, hogy, hogy most ennyit kell locsolni, vagy, vagy ilyen sűrűségre érdemes tenni a növényeket, de aztán kiderül, hogy, hogy nem. De nekem is vannak olyan zöldségek, amik ilyen nekifutok egy-két évente, és aztán mindig rájövök, hogy az én kertemben lévő talaj, vagy a mikroklíma nem annyira kedvező, nem tudom olyan szépre megcsinálni, ami ennyire szeretném, akkor néhány évre félreteszem, akkor utána újra erőt veszek magamon, és vannak ilyen zöldségek, de azt gondolom, hogy azért az alapzöldségek, amikről itt beszéltünk, paprika, paradicsom, vagy leveles zöldségek, azok azért nem jelentenek olyan nagy kihívást, tehát egy kezdőkertész is szerintem meg tudja termeszteni.
0: Hát meg az is fontos, hogy az embernek ne szegjék kedvét a kudarcok.
1: Így van. Olyan. De hát ez az élet minden területén.
0: Hát ez van. Így van, úgyhogy ezt akár általánosságként is mondhatjuk. Nagyon köszönöm, Béla, jövünk vissza. Vendégem Király Béla, biogazdálkodó író.

0: Az Intermezzo vendége Király Béla, biogazdálkodó, író, aki friss könyvével érkezett, melynek címe A kékzónás kert, alcíme Hobbi kertészek kézikönyve az egészséges hosszú élethez. Béla, a könyved egy fejezetet szán a vegyszermentes ökológiai kertészkedésnek. Ugye ez talán az egyik lényegi eleme ennek a
1: kötetnek. Így van, én azt gondolom, hogyha otthon valaki kertészkedik, akkor szerintem vegye a fáradtságot, vagy próbáljon meg vegyszermentesen gazdálkodni. Nyilván ez vegyszermentesség, meg a biogazdálkodás is egy kicsit csalóka, mert a biogazdálkodásban is lehet használni bizonyos szereket, de ezek nem szintetikus szerek, hanem például csalánlé, például gombák ellen használnak a biogazdák, például tejet, tejjel lespricelik a növényeket. Tehát van, vagy vannak ilyen klasszikus réz alapú szerek gombafertőzések ellen, tehát vannak olyan dolgok, amiket használnak a biogazdaságokban is, de alapvetően ezek tényleg sokkal lágyabbak, sokkal szoftosabbak, mint azok a szerek, amiket a konvencionális gazdaságokban használnak, és igazából nagyon sok kutatás van arra vonatkozólag, hogy ugyan amikor veszünk egy élelmiszert és azt bevizsgálják, akkor vannak mindenféle határértékek, hogy azokat ne lépjék túl, illetve ezek a vegyszerek, amiket használnak a gazdaságokban. Ugyanakkor az úgynevezett koktélhatás, tehát amikor egy szerből van egy megengedett mennyiség, van egy másik szer, abból is van egy megengedett mennyiség, egy harmadik szer abból is, de amikor ezt a három szert mondjuk egyszerre vagy rövid időn belül használja egy hagyományos gazdálkodó, hogy ezeknek milyen összetett hatása van, erre viszonylag kevés a vizsgálat, illetve amik annak vizsgálatok, azok inkább ijesztőek, úgyhogy én azt gondolom, hogy próbáljunk meg otthon. Lehet, hogy nem lesz olyan szép, lehet, hogy egy kicsit kisebb lesz, mint amit a boltba tudunk venni, viszont sokkal egészségesebb lesz az a termés, és ahogy már mondtam, nagyon nem mindegy, hogy milyen annak az zöldség a beltartalmi értéke. Nagyon sok kutatás van arra vonatkozólag, hogy ugyan a műtrágya használat, a vegyszer használat növelte a termés mennyiséget, de gyakorlatilag ezzel párhuzamosan nagyon sokszor a növényekben vagy zöldségekben lévő vitamin, meg ásványanyag mennyiség az így csökkent. Tehát, hogy hiába esszük meg ugyanazt a mennyiséget, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt, sokkal kevesebb az élettanilag fontos anyagot tudunk bevinni a szervezetünkbe.
0: Ugye, amikre most az előbb példát hoztál, azok a természetes védelem körébe tartoznak.
1: Így van, igen. Aha,
0: és ennek utána lehet nézni. De összességében mit ad neked a kertészkedés? Tehát mi az, amivel találkoztál a növények ápolása közben? Hiszen ugye ér a napfény, azért ennek sok összetevője van.
1: Alapvetően én két fő csapás irányt emelnék ki. Az egyik az, hogy megváltozott az étkezésem, tehát jobban odafigyelek egyrészt arra, hogy mit eszek, másrébb több zöldséget és kevesebb húst eszek. Ennek köszönhetően, amikor még én is így újságot írtam és ültem egy székbe, volt rajtam egy pár kiló plusz. Én azt gondolom, hogy most úgy elég jó versenysúlyom van, tehát nem az a sörpocakos újságíró vagyok már, aki voltam régen. Tehát, hogy az étkezésünkre talán én azt gondolom, főleg, hogyha magunk termeljük, akkor azért az egy büszkeséget, egy jó érzést, és akkor ezt megesszük, egészségesebben fogunk remélhetőleg táplálkozni. A másik oldalon pedig testmozgásból is, illetve friss levegőn vagyunk, kevesebbet nézzük a képernyőt. Ezek mind olyan dolgok szerintem, amikről egészen komoly tudományos kutatás van, hogy ezek mind pozitívok. De mondhatnám azt, hogy például színterápia kimutatta azt, hogy a zöld szín az egy nagyon pozitív élettanilag. Nem véletlen egyébként, hogy az egészségügyben a fehér a higiéniának a színe, de egy csomó minden, hogyha egy kórházban vagy rendelőintézetben vagyunk, akkor zöld, mert az egy megnyugtató szín. Úgyhogy amikor a természetes zöldet látjuk a növényeken, az megint csak az idegrendszerünkre, a lelkivilágunkra pozitívan tudhatni.
0: Hát akkor most nézem a sapkádat, bár épp most jutott eszembe,
1: hogy zöld vagy, úgyhogy mindenki nyugodtak lehetünk.
0: Összeöltöztünk, de közben a kertészkedésnek van egy kettős hatása is, hiszen ugye egyrészt megmozgat, másrészt lelassít.
1: Így van. Én azt is gondolom, meg erről megint csak tudományos vizsgálatok vannak, hogy néhány száz évvel ezelőtt egy átlag embert egész életében ért annyi inger, mint ma egy embert egy nap alatt. Sőt, van, aki iszonyatosan pörög. Tehát, hogy nem akarok itt valami, nem tudom minek tűnni, tehát nyilván én is évekig a telefonommal keltem, azzal feküdtem, folyamatosan pörgettem a mindenféle hírek feedet, tehát és ez, azt gondolom, hogy egy rossz lefele mutató spirálba rántja bele az embert, és nagyon nehéz sokszor ebből az örvényből kilépni, mert megnézzük, hogy mi történt, de igazából úgy sincs egy csomó mindenre hatása, csak fődegesítjük magunkat, rossz érzéssel kelünk, rossz érzéssel fekszünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy picit... Nem is az, hogy félredobjuk a telefonunkat, de kontrolláljuk az információ meg telefonhasználatot. Például mondjuk étkezés közben letesszük a telefonunkat, és arra a negyed órára arra figyelünk, hogy mit teszünk, hogy rágjuk meg a falatot, stb. Én azt gondolom, hogy tényleg még kertészkedés nélkül is egy csomó olyan apró dolgot tehetünk a saját egészségünk érdekében, amitől jobb lesz nekünk.
0: Ez voltak éppen egy életmódváltás.
1: Valamilyen szinten igen, de én azt gondolom, hogy bizonyos szinten bárkinek lehetősége van. Tehát én nagyon sokszor szoktam ismerősöknek is mondani, hogy figyelj, ott van az autód. Az autónál mindig tudod, hogy mikor kell olajat cserélni, hogy mit kell csinálni, stb., mikor kell szervizbe vinni. Te mikor voltál mondjuk utoljára egy szűrővizsgálaton? És akkor így elgondolkoznak az emberek, hogy tényleg ilyen tök apró dolgokat tudnánk tenni azért, hogy egészségesen éljünk, és azért minden elismerésem a hazai orvosoknak, meg az egészségügyben dolgozóknak, de azt el kell ismerni, hogy sajnos a magyar egészségügy nincs a legjobb helyzetben. Tehát ha el tudjuk kerülni, hogy kórházba kerüljünk, hogy orvosok kezébe kerüljünk, mondom, minden tiszteltem az övék, mert tényleg nagyon lelkiismeretesek, nagyon elismerésre méltó, amit csinálnak, de hogy olyan forráshiányos, eszközhiányos, stb. A magyar egészségügy, hogy saját érdekünk az, hogy ne kerüljünk az orvosok kezei közé.
0: Hát meg egyébként is az életünk a miénk, úgyhogy mi tehetjük érte talán a legtöbbet.
1: És tényleg azt látom, hogy én is 50 éves vagyok, a korombeliek közül nagyon sok embernek van ilyen-olyan akut problémája, és nagyon nem mindegy, hogy azt a maradék 10-20-30 évet, ami még van mondjuk 50 fölött, hogy azt úgy éli le valaki, hogy egészséges, hogy a gyerekeivel, az unokáival tud foglalkozni, vagy orvostól orvoshoz jár, minden nap be kell szedni egy marék gyógyszert, stb. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy mindenki kertészkedjen, mert ez sem való mindenkinek, de hogy azt viszont mindenkinek mondom, hogy próbáljon meg odafigyelni az egészségére, próbáljon meg olyan dolgot csinálni, ami neki a testi-lelki harmóniáját segíti, mert nem mindegy, hogy élünk, sokkal jobb egészségesen élni.
0: Béla, igazad van, gyere máskor is.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Király Béla, biogazdálkodó író volt a vendégem.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Négy választókerület beosztásának a megváltoztatását javasolja a Nemzeti Választási Iroda. Megkezdődött a szúnyogok elleni küzdelem a Balatonnál. Változóan felhős, de kellemes időre készülhetünk, délután 20-25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó reggelt kívánok! 2026. május 7-e csütörtök van, a mikrofonnál Vukov Judit. Válaszlépésekkel fenyegette meg Oroszországot a tűzszünet megsértése miatt az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij állítása szerint az orosz hadsereg több mint 1800 alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást légicsapásokkal és drónok alkalmazásával. Visszaadta Magyarország az ukrán állami takarékbank márciusban lefoglalt pénzét és aranyát, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a lépés érdemben változtathat a két ország diplomáciai viszonyán. Az Osztcsát bank furgonja 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat szállított Ausztriából Ukrajnába. Már a szombati alakuló ülésen megtárgyalhatja az új minisztériumokkal és a veszélyhelyzettel összefüggő törvényjavaslatokat az országgyűlés a most közzétett napirend alapján. A korábbi bejelentések szerint az új parlament már szombaton megválasztja a miniszterelnököt, és Magyar Péter már aznap leteszi a hivatali esküt. Négy választókerület beosztásának megváltoztatását javasolja a népesség számváltozása miatt a Nemzeti Választási Iroda. A választópolgárok száma Somogy vármegye 2. számú, Barcs központú és Tolna vármegye mind a 3 Szekszárd, Dombóvár és Paks központú egyéni választókerületében tért el több mint 20%-kal az országos átlagtól. 8 év után távozik Orbán Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének elnöki posztjáról. A leköszönő kormányfő politikai igazgatója közölte, a továbbiakban oktatóként dolgozik az intézményben. Lemondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Pap Zsolt döntését azzal indokolta, hogy országgyűlési feladataira kíván koncentrálni. Biológiai földi beavatkozással kezdődött kedden szúnyoggyérítés a Törek pusztai tavaknál Siófok közelében. Főként a dél-balatoni területeket érinti a mostani gyérítés, ahol a gyorsan felmelegedő sekély víz található. Ezekben már megjelentek a szúnyoglárvák. A használt biológiai szer rendelkezik környezet- és természetvédelmi hatósági engedélyekkel, ártalmatlan emberre, állatra. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukov Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Továbbra is egy meghibásodott gépjármű vesztegel a Soroksári úton kifelé a Haller utcánál. Tart a műszaki mentés, emiatt fennakadásra számítsanak. Telített a Hungária körút, a Kerepesi út és a Tököli út közelében, illetve akadozik az előrejutás az Üllői úton befelé a Kőér utcánál, az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán befelé pedig a Határút előtt. Lassulásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán befelé, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál. A második kerületben a Széher úton a Kuruc utca után útszűkületen kell áthajtani építkezés miatt ma este 8 óráig. A 11. kerületben lezárják a Tömös utcát a Sasadi köz előtt, reggel 7 órától délután 2 óráig ugyancsak építkezés miatt. Marga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel kívánok jó reggelt, a korábban kellőknek pedig kellemes délelőttöt. A pontos dátum május 7-e, erről szerintem van tudomásuk, arról is, hogy csütörtök van, azt azonban nem biztos, hogy tudják, hogy ez egy gyönyörű nap, legalábbis itt a Klasszikon, pláne a Klasszik Nyitányban, ahol könnyedén és nyugodtan keltjük föl önöket remek muzsikákkal, és ma egész nap vadásszák szerintem Brahms és Csajkovszki műveit, csak is és kizárólag azért, mert az 1833-ban született Johannes Brahms német zeneszerző, illetve Piotr Iljics Csajkovszki, aki 1840-ben látta meg a napvilágot. Nos, ők születésnaposak, úgy próbálok megosztani önökkel remek és sok muzsikát tőlük, és természetesen majd a születésnaposokra még kitérek, hiszen nagyon fontos nap. Ez például Hegedűs D. Géza életében, akit szabad lehet kötelező fölköszönteni, és ugyanígy jár majd Kovács Kriszta, Jászai Mari díjas magyar színésznő, hanghordozó, és nagyon kedves, gyönyörű szőkeség is, de hát nem törődhetünk állandóan csak a vizualitással, illetve lehet, hogy igen. Spékeljük meg ezt mondjuk fesztivál jelleggel. Május 10-én a Szabadság téren ünnepeljük Magyarország Európai Uniós csatlakozásának évfordulóját. Nem tudom, hogy hölgyről van-e szó, vagy nem, de ez már a 22. évforduló, és 22 kilométert nem, de egy fél maratont lehet szabad kötelező el- és lefutni. Szóval egy Európa nap lesz annak köszönhetően, hogy az Európai Bizottság magyarországi képviselete ezt mindig megszervezi. Ráadásul a város közepén, ha már le van zárva a rakpart, meg ha el lehet futkározni mondjuk a Margit hídig, akkor ezt meg lehet tenni. A lustábbak, meg mondjuk a sörvésre éhesek, vagy koncertekre éhesek pedig megtudhatják majd a reggeli expressben, hogy milyen programokkal, koncertekkel, gyerekfelvigyázásokkal várják majd az Európa napon önöket Budapest közepén, és aztán ha már látvány, akkor Cseke Szilárd jelenlét című, kiáramló jelenlét című kiállítása nyílt meg a Műcsarnokban, mondjuk majdnem egy hónapja, de még nyitva lesz, és a legérdekesebb Cseke Szilárdban, egyrészt, hogy tudok vele beszélgetni, másrészt ott meg mindig oda kell biggyeszteni a nevem elé, hogy mobil szobrász. 21. század találjuk, hogy ez mit jelent, de természetesen együtt. 9 óra után pedig megint zene, illetve ismét zene, és még mindig zene a Klasszik Nyitány jellegéhez kapcsolódóan. Nemzetközi orgonák éjszakája vár mindenkit, illetve egy picit éjszakabbra a Váci régi zenei napok. Akihez ez köthető, Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgató, és egyben ugye Liszt Ferenc díjas orgona művész, úgyhogy sok síppal beszélgetünk, sok sípról beszélgetünk, na de azért egy picikét kitérek majd a hétvégére, és milyen programok várnak majd a gyerekekre, illetve hát mivel semmi közöm nincs a mai érettségihez, próbáltam a héten sokszor bekapcsolódni, de nem biztos, hogy sikerül, mert ma az angolt írják. Ezek a vásott fiatalok, jaj de jó, hogy fiatalok, szóval izguljunk, értük, nekik az biztos, hogy én angolul egy szót nem fogok önöknek kiejteni, hát Brahms úgyis német anyanyelvű, Csajkovszki pedig orosz, de ezzel sem látom el önöket, inkább azt kérem mindenkitől, hogy szellőztessen egy jó nagyot, napközben lehet, hogy ránk csap majd az eső, de ennek örüljenek, a természet nevében is örüljenek, és minél több csapadékot várjanak, vagy kívánjanak. Esernyünk van, kalapagunk van, kibírjuk, és viseljük el egymást, ez a legfontosabb egy ilyen árokásott országban, szörnyű időszakok után, ami csak a választásokat jellemezte, nem akarok én belefolyni ebbe, de akkor jöjjön megint a születésnapos, illetve a Nyitányban először a születésnapos Piotr Iljics Csajkovszki, és kívánunk mindenkinek, ha születésnapos, ha névnapos, vagy ha nem, akkor is egy nagyon kellemes délelőttöt itt a Klasszik Nyitányban május 7-én.
5: Következik Piotr Iljics Csajkovszki, Csipke Rózsika keringő. Előadja a Philadelphia Orchestra, karmester Ormándy Jenő.

0: tere, tehát gyakorlati tanácsokat is nyújt, segítséget nyújt a fogyáshoz, a zsírszövetek működésének megértésén keresztül. Na, egy kis tudomány azért ebben is van. Szóval dr. Szilvia Tara segítségével kapjuk meg a mostani útravalót. Nem kell tükörben nézni, nem kell a legszűkebb nadrágot fölvenni, csak jegyezzék meg, hogy az új kezdet pszichológiája azért működik, mert ezzel azt érezzük, hogy a múlt kudarcai mögöttünk maradtak, és tiszta lappal indulhatunk, pont mint új évkor. Jaj, de jó, pedig egyébként május 7-e van, és Piotr Iljics Csajkovszkij születésnapja.
1: Következik Piotr Iljics Csajkovszkij Hattyúk tava szvit magyar tánc. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar. Vezényel Solti György.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, gyors felsorolásba kezdek. 16 óra 15 perc, Felefánt. 18 óra 30 perc, Hiperkarma. 14 óra már jóval előtte Budai Pop Duo. Előtte egy nagyon nagy futkározás, aztán 4-4-kor Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyerekműsora. Amit én böngészek, az az Európa Nap 2026 program ajánlata a Szabadság téren, annak örömére, hogy már 22 éve csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Itt a Reggeli Expressben pedig az eseményről és a történelemről mesél nekünk Kovács Topercer Katalin, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének helyettes vezetője.
2: Az Európai Bizottság minden tagországban fenntart egy képviseletet, van, ahol többet is, és ennek az a célja, hogy egyrészt kapcsolatot tartson az állampolgárokkal, illetve olyan szervezetekkel, akiknek van fontos tartalmi hozzáfűzőlük az uniós témákhoz, illetve a kormányzattal, és az információ nyilván kétirányú, egyrészt mi is igyekszünk eljuttatni a polgárok felé, hogy mik az európai prioritások, mik az uniós értékek, ezt próbáljuk hangsúlyozni, másrészt a Brüsszel központba igyekszünk eljuttatni azokat az információkat, amik az adott tagállamban fontosak, vagy azokat az értékeket, vagy fejleményeket, amik fontosak lehetnek egy-egy szakpolitikai kezdeményezés előkészítésében. Az Európa Napnak a története rendkívül hosszú már, 1950. május 9-re nyúlik vissza, és akkor tette Robert Schuman a nyilatkozatát, amelyet ma is az európai egység és béke eszméjének, a születésének tekintünk, és ezt a május 9-ét ünnepeljük Európa szerte, az összes tagországban, Magyarországon is több helyen, több ponton, több nagyvárosban is szervezünk ehhez kapcsolódóan rendezvényeket, ott azokat az úgynevezett Europe Direct hálózatunk szervezi, és Budapesten pedig az Európai Bizottság, Magyarországi Képviselete és az Európai Parlament Magyarországi kapcsolattartó irodája rendez egy fesztivált, illetve egy futóversenyt együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Központtal és Budapest főváros önkormányzatával. Budapesten május 10-én a Szabadság téren lesz egy egész napos fesztivál, és annak keretében az egyik fő programunk délelőtt pedig egy futóverseny. Egészen mostanáig úgy szerveztük, hogy minden évben annyi kilométert teljesítettek a futók, mint ahány éve tagok voltunk. Idéntől ez megváltozik, és idén nem 22 kilométert fogunk futni, hanem most már berögzítjük a félmaratonos távra, úgyhogy idéntől mindig félmaraton lesz. És ezt a távot akár egyéniben, akár 2-3 fős váltóban is lehet teljesíteni. Az Európa Élményközpont egy olyan speciális hely, egy olyan élményeket nyújtó hely, úgy tekinthetnénk, mint egy interaktív múzeum. Interaktív eszközök és állomások segítségével igyekszik bemutatni, hogy hogyan működik maga az EU, illetve az intézmények ebben az egész rendszerben, és ez hogyan befolyásolja a mindennapjainkat, a polgárok mindennapjait. Ezen kívül van egy szimulációs játék is, vagy szerepjáték, ahol a résztvevők európai parlamenti képviselőként vehetnek részt, és megtárgyalnak egy-egy jogszabályjavaslatot, és ott jutnak valahogyan kompromisszumra, és az alapján ott szavazzák meg. Tehát azt élheti át a résztvevő, hogy milyen dilemmákon és nehézségeken kell átküzdenie magát, magának a képviselőnek is, illetve magának a jogszabálynak is, hogy végül egy olyan kompromisszum születhessen, ami mindenki számára valamelyest elfogadható. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érdekes hely. Ez az élményközpont a hét minden napján látogatható. Idén azért is fontos megemlíteni a fesztivállal kapcsolatosan, nem csak azért, mert ott is ünnepeljük az Európa Napot, tehát ott is vannak játékok, hanem azért is, mert a futóversenyhez kapcsolódóan a rajtcsomagot azt ott tudják átvenni a futók. Május 5-e és 8-a között kell átvenni a Szervita téren. A futás napján már nem lehet a Szervita téren átvenni a futócsomagot vagy rajtcsomagot. Mindenkit írunk, hogy ne hagyja utolsó pillanatra, de ha mégis azt tenni, nem lehetetlen a dolog. A Szabadság téren is fel tudják venni még a futás előtt, de a Szabadság téről indul a futóverseny. Egészen lemegy a rakpartra, a pesti rakpartra, a Margit híd irányába megyünk, ott élvezhetik a futók a gyönyörű pesti oldalról a gyönyörű budai panorámát, majd visszatérnek a Szabadság térre, és itt van a fordulópont, tehát a váltópont is, illetve az egyénik meg háromszor futnak körbe. Kicsiktől nagyokig, idősebbekig nagyon sokan vesznek részt, nagyon hamar, pár nap alatt betelt a nevezés, annyira népszerű. Apraja, nagyja vannak, nyilván erősebb sportolók is, vannak korábbi olimpikonok is, akik megjelennek, ilyen például dr. Kis Gergely, ő már többször megtisztelt minket azzal, hogy ott futott velünk, hogy mindenkinek nagyon örülünk, aki részt vesz.
1: Fesztivál ez?
2: Igen, egy fesztiválról beszélünk, A fesztivál egésznapos. Egyrészt várjuk a látogatókat kvízekkel, játékokkal, kreatív foglalkozásokkal, de egyébként koncertek és egyéb ilyen produkciók is lesznek. Kettő színpadunk van, van egy nagy színpadunk, meg egy kisebb. A nagy színpad az a Perger István nagy színpad. Idén egy nemrég elhunyt kollégától neveztük el. Nagyon szeretjük és mélyen tiszteltük, és ezzel is ezt a tiszteletet szeretnénk kifejezni, hogy rá gondolunk itt is. A Perger István nagy színpadon a fellépőink a Budai Popduó, a Felefánt és a Hiperkarma. Ezen kívül különleges nemzetközi produkciók is lesznek láthatóak, mint például a Dance of Danu, ez egy ír step és magyar néptánc ötvözete, illetve ukrán népzenei előadások lesznek. És akkor van egy kis színpadunk, ahol meg a gyerekeket várjuk szeretettel, ez a pódium színpad, fellép a Buborék Együttes, a Majorka Színház, a Veronaki Zenekar, és látható lesz Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi műsora. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy Budapesten, ami Európa szívébe van, rendezhetünk egy Európa napi fesztivált és futóversenyt, hogy együtt ünnepelhetjük azt, hogy Magyarország is 22 éve tagja az Európai Uniónak. Ez egy nagyon felemelő élmény, hogy ilyen gyönyörű helyen lehetünk, és tényleg a magyar parlament mellett fogunk elfutni, a rakpartot élvezni, tehát az egész egy nagyon felemelő élmény lesz. Maga a fesztivál is egy gyönyörű helyen van, a Szabadságtéren. Ennek szimbolikája is lesz. Elhelyeztünk a futópályán nagyméretű molinókat, amin olyan képek szerepelnek, amik az európai egységet, az európai összetartozást és értékeket hivatottak szimbolizálni, és egy feliratot is tettünk rá, hogy közös utunk Európa. És ez a mottója is idén nekünk az Európa napi rendezvényeinknek, hiszen büszkén és boldogan állunk ott, hogy ünnepeljük azt, hogy Magyarország is tagja, és hogy ennek az európai egységnek és békének részesei lehetünk. Nyilván minden évben próbálunk olyan témákat behozni, amik számunkra, illetve úgy érezzük, hogy a polgárok számára is fontosak. Tehát idén a fesztivál fő témája a demokrácia, fenntarthatóság, az életminőségünk megőrzésének lehetőségei, a kontinens biztonsága és a versenyképes Európa. És ennek megfelelően lesznek sátrak, vannak az Európai Uniós sátrak, de lesznek egyéb civil, illetve szakmai szervezetek, akik kijönnek sátrakkal, és ilyen témák mentén lesznek megszólíthatóak, illetve lehet tőlük információt szerezni. Sokan vannak, hogy csak kijönnek a futóversenyre reggel, aztán ott ragadnak, mert ha jó idő van, jó hangulat van, picit esznek, isznak, aztán már jönnek is a délutáni programok, a koncertek, tehát mégis egész nap szórakoztatva van a közönség. Mindenkit várunk szeretettel, mert közös utunk Európa.
1: Ne felejtsék, minden futás bemelegítéssel kezdődik, ez 8:30 lesz majd, és a félmaraton rajtja 9:00 indul annak örömére, hogy Európa nap van május 10-én a Szabadságtéren a város közepén, remek zenei programokkal, gyerek elhelyezési lehetőségekkel, én pedig itt elhelyezem a köszönetet Kovács Topercer Katalinnak, az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete helyettes vezetőjének, a Reggeli Express vendégének.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Némi fogadkozás és sóhajtozás után induljon el a Reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, mozgással. A főváros kedvenc sportversenye idén is elstartol, és hozza a jól megszokottat meghódítani gyorsabban a csúcsot, futva vagy két keréken, jó gyorsabban, mint ahogy a végállomásra befut a kihívó, a hegyvidék legendás gépszörnye, a szörnye fogaskerekű, ez pedig a 21. Előzd meg a fogaskerekűt. Az emelkedőt átlagosan negyed óra alatt megjáró fogaskerekűt azért nem annyira egyszerű legyőzni, mint elsőre azt bárki gondolná, a táv 4 kilométer, és 325 méteres szint emelkedést kell leküzdeni. Indulni lehet szabad kötelező, tehát a kihíváson akár futva, akár kerékpáros kategóriában, úgyhogy tessék borsot törni a fogas orra alá. Az időpont szombat 9:30, tessék regisztrálni, tessék keresni aztokat a kategóriákat, amik önöknek a legjobban passzolnak, és hát csak így a fogaskerekű nevében mondom, hogy bizony ez egy díjazós futás, vagy díjazós kerekezés. Jó levegőt, jó emelkedőt kívánok. Aztán most vissza a művészetekhez. Itt van az idő, hogy túllépjünk végre a cigány vicceken, és vegyük vissza a humor fegyverét, mindez a 8. Nemzetközi Színházi Fesztiválon érthető tetten, és úgy érhető tetten, ha elmondom, hogy ez a Roma Hősök Fesztivál, ami indul az 5-10 művelődési házban, illetve áttér majd a Pince Színházba is. A két helyszínen brit, német, olasz, román, valamint hazai roma és traveller előadók lépnek színpadra, így írják körül angol nyelvterületen a romákat, saját történeteiken keresztül traumáikat és örömeiket osztják meg, miközben közös világunk fontos kérdéseit is fölvetik eredeti nyelven, magyar és angol felirattal, aztán mindig közönség találkozó van, keressék tehát a Roma Hősök 8. Nemzetközi Színházi Fesztivált, illetve keressenek egy rendkívül kedves embert, mindenki tudja, hogy Selmeci György kenyérre kenhető, de hát a legfontosabb, hogy a Kossuth és Erkedi a zeneszerző, zongoraművész, karmester, operarendező, érdemes művész, nagyon sokoldalú alkotó, és bizony elbűvölő előadó és elsőrangú muzsikus. Az est közönsége, mert hogy egy estére invitálom önöket az Óbudai Társaskörbe pénteken este 7-től, nos a közönség a Selmeci féle gazdag zenei világba látogathat el, ahol ott lesz az Óda az anyához, aztán a Kányádi versei mellett még jön a 44. Petrarca szonet, és milyen érdekes, vezénylőként maga az ünnepelt Selmeci György, illetve Selmeci András is látható, hallható és megtapsolható. Ha már születésnap 70, a fene egye meg Kisgyé László és a tárogató vidám estje, nappal komoly és vidám számvetés 70 esztendőről, például Jódli parádéval, argentin tangó tánccal, szóval meglepetés klarinét produkció is érkezik még a tradicionális jazz világából, de a legfontosabb, hogy nem nagyon szereti születésnapját, de azért engedi, hogy megünnepeljük Kisgyé Lászlót és a tárogatót vasárnap este 7-kor az Óbudai Társaskörben. Fussák ki magukat, fújják ki magukat, és jó szórakozást kívánunk minden programhoz!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! Továbbra is egy meghibásodott gépjármű vesztegel a Soroksári úton kifelé a Haller utcánál. Tart a műszaki mentés, emiatt fennakadásra számítsanak. Telített a Hungária körút, a Kerepesi út és a Tököli út közelében, illetve akadozik az előrejutás az Üllői úton befelé a Kőér utcánál, az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán befelé pedig a Határút előtt. Lassulásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán befelé, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál. A második kerületben a Széher úton a Kuruc utca után útszűkületen kell áthajtani építkezés miatt ma este 8 óráig. A 11. kerületben lezárják a Tömös utcát a Sasadi köz előtt reggel 7 órától délután 2 óráig ugyancsak építkezés miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. május 7-én, egy csütörtökön reggel 3:48 után egy kicsivel tárom önök elé a műsorszerkesztés problémáit, mert hát nyilvánvalóan nekem a névnaposokat föl kéne köszöntenem, és néha ez nagyon kedves feladat, például a bendegúzókat, akiket összekötök Attila Hun király apukájával, legalábbis a monda szerint őt hívták bendegúznak, boldog névnapot, de vannak problémáim, hogyha valakit germánnak hívnak, akkor én mondanám, hogy a latin germánus nemzetségnévből származó férfi név, igen ám, de mióta a brit tudósok betörtek a mi életünkbe, azóta minden keveredik mindennel. Lehet, hogy ez a germán szó nem csak egy származást jelent, hanem azt is, hogy édes testvér. A történelemmel ne foglalkozzanak, hogyha germán keresztnevű férfiúval találkoznak, akkor szorítsanak vele kezet. És szorítsanak kezet például a napóleonokkal. Hát nem hittem volna, mert az őzikékhez meg a hóférkékhez hozzászoktam, de hogy a Napóleon név anyakönyvezhető, Nápolyból származót jelent. Hát lehet, hogyha valaki onnan érkezik, vagy olyan háttérrel rendelkezik, akkor jogos ez a név. Szerintem vannak nevek, amiket hagyjunk meg a történelemnek, és vannak nevek, amik a történelemből is ismerősek, de szeressük. A Gizellák a legfontosabb mai ünneplendünk, virággal és csokoládéval. Vitatott eredetű női név, hogy megint megdicsérjem a tudósokat, vagy az ófelnémet Güszál-Giszál zálog biztosíték szó az eredet, vagy az ótörök, hát hogy jöttek össze, nem tudom, szépséges szóból származtatják. Én az utóbbira szavazok, minden Gizella gyönyörű, gyönyörű nevük van, és nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Aztán még találtam mindenféle dúdolható dolgot, azt mondja, hogy egyesíted szellemeddel, mit zord elkölcs szétszakít, és hogy egy picit dicsekedjek, alle menschen werden Brüder, wo dein Samter Flieger weit, azt mindenki tudja, hogy a 9. a D-moll szimfónia Ludwig von Beethoven tollából, ceruzájából, az ihletője annak, hogy most az én kappan hangomon az óda az örömhöz, vagy az örömóda Friedrich Schiller jó voltából végét hallhatták. Szóval a 9. a D-moll szimfónia vége ez, melynek szövegét szólisták és énekkar énekli az utolsó tételben, és ez csak azért jutott eszembe, nem azért, hogy dicsekedjek, hogy jártam énekkarra, hanem 1824. május 7-én mutatták be a 9. szimfóniát. Ez volt tehát az ős bemutató napja. A legszebb mozzanat, hogy az előadás után a közönség frenetikus tapsban tört ki, ezt mi úgy gondoljuk, hogy ez egy hanghatás, de a szólisták Henriette Sontag, Carolina Ungar, Anton Heitzinger és Josef Seipelt, amikor elénekelték ezt a bizonyos ódát a végén, hát akkor szembenéztek Beethovennel, mert hogy Beethoven akkor már teljesen süket volt, az árótételnél a közönségnek háttal állt, és a szavakat az énekesek szájáról olvasta le. De nagy siker volt, hatalmas siker, máig tartó siker, és ha már Európa napról beszéltem, a Szabadság téren futó versennyel együtt, akkor ne felejtsük el, hogy az Európai Unió a 4. tétel egy részletét örömóda szöveg nélkül hivatalos himnuszként használja. Úgyhogy tessék erre is gondolni, meg a tágabb környezetünkre is gondolni, hogy Európában vagyunk, és ott is maradunk, és maga a szimfónia egyébként az UNESCO listája szerint a világ emlékezete program részét képezi, én pedig emlékeztetem magam, hogy sok beszédnek sok az alja, úgyhogy inkább Vivaldival, Vivaldi C-dur hegedű versenyének első tételével folytassuk május 7-én reggel a klasszik nyitányt.

Klasszik Rádió 92, itt a Nyitányban nem sokára érkeznek majd a hírek Vukov Judittól, előtte azonban nagyon sokat szóra hangsúlyozom, hogy ez a hét szóljon például a mesékről, és Lázár Ervinről, aki kedden született 90 éve, Alsórác, Egres pusztán, tessék mindent újra olvasni tőle, az év gyerekkönyvét, az évkönyvét, a négyszöglek tükerek erdőt és hasonlókat például a Móra kiadótól, de a felnőttek írásait is megtalálhatják. A legkisebb boszorkány című báb előadással is rá emlékeznek, ezt az Aranyszamár Színház mutatja be a Hat színben majd május 19-én, úgyhogy tessék olvasással készülni, mesékre készülni, és én csak annyit mondok, hogy döm-dö-döm, aztán a terep és a szó majd a híreké a következő órában, pedig visszajövünk képzőművészettel, úgyhogy jó szemeket kívánok, május 7-én a jó idő mellé.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal. Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Döntött az önkormányzati szolidaritási hozzájárulásról az Alkotmánybíróság. Akkumulátoros telep épül az Oroszlányi erőmű területén. Időnként összegyűlhetnek a felhők, de nyáriasan meleg időre készülhetünk. A délutáni csúcsok 20-25 fok között alakulnak. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Elkezdődött az átadásátvétel a leköszönő és a leendő közlekedési miniszter között. Vitézy Dávid, leendő közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt, hogy találkozott Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel. Vitézy Dávid úgy fogalmazott, ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a rendelet előkészítésekor megsértették az Országos Bírói Tanács véleményezési jogát azzal, hogy nem kérték fel álláspontja kifejtésére. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energia igényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának szervezetében. Az Argentínából kifutott holland hajó utasai közül eddig 3-an vesztették életüket, és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházba vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, tegnap délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoztak ez ellen. Lezuhant egy erdőtüzek megfigyelését végző kis repülő Oroszország délnyugat-szibériai részén. A balesetben a két pilóta életét vesztette. A kis gép épp bevetésből tartott vissza az Omszki régió felett, de a célállomása már nem érkezett meg. A roncsokat a keresésre kiküldött másik repülőgép személyzete találta meg. Egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. Meghalt Ted Turner, amerikai üzletember, a CNN alapítója, jelentette be a Turner Enterprises szerdán. Ted Turner 87 éves volt, az elmúlt években egy idegrendszeri betegséggel, demenciával küzdött. Napos és felhős időszakok váltakoznak esték, többfelé futó záporok is kialakulhatnak, ilyenkor megélénkül, viharossá fokozódik a szél. Hideg azonban nem lesz, napközben 20-25, késő este 8-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakaszán már az Egér úttól araszolásra kell számítani, és a folytatásban a Budaörsi úton is csak lépésben lehet haladni. Az Egér út szintén telített a Balatoni úttól befelé, az Alkotás utcában is akadozik az előrejutás, mint ahogyan a Szerémi úton Rákóczi híd előtt. Lassulást tapasztalhatnak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál déli irányban. Telített a Margit híd Buda felé, az Árpád hídon is nehéz az átjutás budai irányban, erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól és tovább a Bécsi úton, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve. Nehezen járható a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé a közös csomópont előtt. A Soroksári úton is fennakadást tapasztalhatnak. A Hentes utcától befelé a Közraktár utca szintúgy telített, és az Üllői út is zsúfolt befelé a nagyobb csomópontok előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőttöt, kávézást, szellőztetést, kutyasétáltatást, viráglocsolást minden kedves Klasszik nyitány hallgatónak május 7-én. Csütörtök reggel van, nem foglalkozunk az angol érettségére készülő fiatalokkal, csak annyit mondunk nekik, hogy hajrá. Én magamnak is mondom, hogy hajrá, nem sokára ugyanis képzőművészetről beszélgetünk egy remek kiállítás kapcsán Csekes Szilárddal, akinek a neve mellé oda mondják mindig, hogy mobil szobrász, úgyhogy fölkötöm, amit föl kell kötnöm, és mobil is leszek, szobrász is leszek, meg kérdező is leszek, ha a Műcsarnok Béli tárlat kapcsán faggatom Cseke Szilárdot, de sokkal könnyebb dolgom van, hogyha zenéről beszélek, ugye ez egy remek nap, egyrészt a Gizellák ünneplik névnapjukat, boldog névnapot, másrészt pedig Pjotr Iljics Csajkovszki születésnapja is van, amellett, hogy, na most jöjjön akkor a másik ünnepeltünk, Johannes Brahms 1833. május 7-én született Hamburgban, német romantikus zeneszerzőről és zongoraművészről beszélünk, amit hát nyilván még nem lévén hangrögzítés, most mi így elfelejtünk, de nem csak a zongora, hanem a hegedű is hozzákötődik. Vannak érdekességek róla a kultúra.hu oldalon, 18 éven felülieknek elárulom, hogy bár zenét először muzsikus apukájától tanult, ő egyébként galambtenyésztéssel is foglalkozott, de ez a tevékenység csak vitte a pénzt, tehát kellett a pénz, és anyagi helyzetük miatt az ifjanc már 10 évesen Bordélyban is hegedült. Tessék meg kérdezni az idősebbeket, hogy mi az a hely, nem én fogom elárulni. Szóval nem jobbra-balra nézett a hölgyek között, hanem a kottatartóra helyezett könyveket olvasta, sokkal jobban járt mindenki. És mi is, hogy Johannes Brahms kapcsán a magyar mesterekről beszélgethetünk. 14 évesen adta első zongorista szóló koncertjét, és 3 évvel később Reményi Ede hegedű művész zongora kísérője lett. Az ő révén ismerte meg a magyar és a cigány zenét, és így született ugye a Magyar Táncok sorozat is. Sőt, egy másik magyar hegedű virtuóz, Joachim József beajánlotta Liszt Ferenchez. Na de ez a találkozó kudarcba fulladt, mert a turnéktól holt fáradt és nagyon fiatal Brahms éppen akkor aludt el, amikor Liszt egy új művét játszotta el neki. Gonosz dolog, amikor nagy nevek találkoznak, de hála Istennek itt maradnak a nagy nevek művei, úgyhogy Johannes Brahms ma többször is szerepel, úgymond az étlapon vagy a kínálatunkban, nem sokára pedig május 7-én csütörtökön reggel képzőművészettel foglalkozunk. Jó ébresztőt, jó muzsikát kívánunk, jelesül most Johannes Brahmstól.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott. Bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgép RT kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Elkészítették beszámolójukat a választási szervek. Egyre több használt autó érkezik az országba. Nyárias idő vár ránk egy-egy záporral, délután 20 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését. Az általános választásokat követően a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről, míg a Nemzeti Választási Iroda elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az országgyűlésnek. Ezzel párhuzamosan az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek. Tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Nem létező bútorokról és háztartási gépekről tett közzé hirdetéseket egy férfi az interneten. Egyes vevőktől a teljes vételárat előre elkérte, másoktól csak előleget kért, és voltak olyanok is, akiktől a postázás költségeit kérte el. Az átutalások megérkezése után azonban a férfi megszakította a kapcsolatot a vevőkkel, a meghirdetett termékeket nem küldte meg. 2023-ban így több mint 180 embertől csak nem 2 millió forintot csalt ki. A férfi ellen a Kecskeméti járási ügyészség vádat emelt. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit és kifejtette reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsahavas lejtőin 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Napos és felhős időszakok váltakoznak esték, többfelé futó záporok is kialakulhatnak. Ilyenkor megélénkül, viharossá fokozódik a szél, hideg azonban nem lesz. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak.
0: Déli hír összefoglaló a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Elkészítették beszámolójukat a választási szervek. Egyre több használt autó érkezik az országba. Nyárias idő vár ránk egy-egy záporral, délután 20 és 25 fok közötti értékeket mutatnak majd a hőmérők. Ez a Klasszik Rádió 92.1 déli hírmagazinja, a mikrofonnál Vuko Viudit. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a rendelet előkészítésekor megsértették az Országos Bírói Tanács véleményezési jogát azzal, hogy nem kérték fel álláspontja kifejtésére. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését. Az általános választásokat követően a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről, míg a Nemzeti Választási Iroda elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az országgyűlésnek. Ezzel párhuzamosan az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a Digitális Állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Campus megvalósítására kiírt tendert az Építési és Közlekedési Minisztérium, írt a közösségi oldalán József város polgármestere. Mint írta, az eredménytelenség indokának Lázár János minisztériuma azt nevezte meg, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált. A városvezető úgy fogalmazott, az önkormányzat párbeszédre készül az új kormánnyal és minden érintett féllel, legyen szó akár a beruházás végleges leállításáról, áthelyezéséről vagy újratervezéséről. Változik a H8-as és a H9-es sévközlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A H8-as sév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Másfélszer annyi üzemanyagra elég az uniós átlagkereset, mint a magyar. Ez derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ez szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon. Addig idén, az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből, ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diák munkára, szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt kell betartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló, 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Felpörgött az építkezési kedv idehaza. Az év első három hónapjában több mint 2800 új lakás épült fel az országban, ami bő 4%-os növekedést jelent a tavalyi év elejéhez képest. A lakásépítési kedv különösen Budapesten és a megyei jogú városokban erős, a fővároson belül pedig a 10., a 14. és a 13. kerület viszi a prémát. Még látványosabb a fellendülés a jövőre nézve, a kiadott építési engedélyek száma ugyanis 64%-kal ugrott meg egy év alatt. Tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Három fiatal ellopott egy munkagépet, amivel aztán beborultak egy tóba. Már is mondom a részleteket, előtte azonban...
1: Külföld.
3: Irán várhatóan ma átadja válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásban 5 kiemelt területet nevezett meg, az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre. A katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit és kifejtette reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken.
1: Kulturális hírek.
3: Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Kozmikus Lehellet című kiállítását mutatja be. A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáját tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészi lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé. Munkagépet lovasított meg egy mezőkövesdi szabadidő parkban három fiú. Tavaly novemberben történt az eset, amikor a fiúk egymást felváltva engedély nélkül vezették a munkagépet. Utoljára a legfiatalabb gyerek vezette az eszközt, aki nekiment két oszlopnak, majd a közelben lévő tóba hajtott, ahol a munkagép az oldalára borult. A baleset során egyik fiú sem sérült meg, azonban a gépben 200 ezer, a lámpaoszlopokban 300 ezer forintos kár keletkezett. Az ügyészség vádat emelt az ügyben.
1: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
3: Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé alakulhat ki zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12-20 fok között alakul.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Anker házat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Idősebb Rubik Ernő mellett a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület másik híres tervezőpilótája, Rotter Lajos volt. Ő volt az első pilóta, aki átrepült a hármas határhegy fölött, cáfolva ezzel a hatóságok álláspontját, miszerint az adott terep nem alkalmas vitorlázó repülésre. Az 1936-os berlini olimpián elérte, hogy a vitorlázó repülést felvegyék az olimpiai sportágak közé. Egy olyan napon, amikor az időjárást vitorlázó repülésre alkalmatlannak nyilvánították, Berlinből Kielbe repült. Saját tervezésű gépével, a Nemerével gond nélkül megtette a több mint 300 kilométeres távolságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat-vasárnap Óbuda napja rendezvényre várják a családokat több helyszínen, a Főtéren, a Szentlélek téren, a Csobánka téren és az Icsi udvarban is folyamatosan lesznek programok. Többek között fellép a Makám, a KFT, a Kis Csillag és a Kaláka is. Ezen kívül rengeteg workshop, játszóház, gyerekkoncert és meseelőadás is lesz, hogy a legkisebbek is remekül szórakozzanak. Szombaton madarak és fák napja, valamint az évfái fesztivál egy helyen, a Jókai kertben. Rengeteg élmény várja a látogatókat ezen a tartalmas, mégis könnyed napon. Lesz madárgyűrűzés, élő madaras bemutató, séták, előadások, kiállítások és sok-sok játékos felfedezni való. Megismerhetjük az év madarát, fáját, emlősét, rovarát, gombáját és még jó pár izgalmas év faját. Úgy, hogy közben nem egy tankönyvben lapozgatunk, hanem élőben találkozunk velük. Lesz még tárlatvezetés is a Madárország kiállításon, kiskerti ornitológia, kúszómászó barlang és természetvédelmi 10 próba játék is. A Klebersberg Kultúrkúria ad otthont az Összjáték című táncelőadás bemutatójának, amely Tímár Gergely és Mindák Réka első közös alkotása. A produkció a Tímár együttes táncosaival valósul meg, és a közös alkotómunka folyamatából építkezik. A darab kiinduló pontja a próbaterem világa, ahol a mozdulatok formálása és az egymásra hangolódás válik a színpadi történet alapjává. Innen bontakozik ki a Kárpát-medence gazdag tánckultúrája, különböző tájegységek és nemzetiségek hagyományain keresztül. A produkció élő zenei kísérettel szólal meg. Vizeli Bálint és zenekara gondoskodik a hiteles hangzásról. Az alkotók célja, hogy a néptánc hagyományát kortárs, élő formában mutassák meg a közönségnek. Jó szórakozást kívánunk!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal. Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Lisszben többen életüket vesztették egy étterem előtt történt lövöldözésben. Holnap a hajnalban kialakuló párás ködös foltok gyorsan feloszlanak, ezt követően hosszabb napos időszakok és gomoly felhők váltják majd egymást. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni-val. A Tisza pártelnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter arról is beszámolt, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n. Ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vaszili Miklós közölte, ezen túl a szakmai elvárásoknak megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. A lap szerint a Napló is megszűnhet az átalakítás során. A választás után Szalai Vivien hírigazgatót elbocsátották, a posztra nem neveztek ki új embert. Tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12.000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Három ember meghalt egy linzi étterem előtt, közölte az osztrák rendőrség szóvívője, aki megerősítette, hogy a gyilkos fegyvert megtalálták, de további részleteket egyelőre nem árult el, írja a Reuters. A Kronen Zeitung bulvárlap arról számolt be, hogy kora délután egy férfi lelőtt két nőt, majd öngyilkos lett. A lap szerint az idős elkövető a feleségével és a lányával végzett. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Végül az időjárásról. A hajnalban kialakuló párás ködös foltok gyorsan feloszlanak, ezt követően hosszabb napos időszakok és gomoly felhők váltják majd egymást, délután főleg északon északkeleten zápor is kialakulhat, a csúcshőmérséklet 20 és 26 fok között alakul, miközben a délnyugati légmozgás időnként élénk maradhat. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a két középső sávban. Baleset okoz fennakadást az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja után. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton a Szélkálmán tér felé a Frankelleo útnál a külső sávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt, a Kerepesi úton szakaszonként, a Károly körúton az Asztória felé, a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Dózsa-György úton a Hősök tere környékén és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szélkálmán tér környékén, valamint a Margit körúton is. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! Zarándi Ákos zeneszerző lesz a vendégünk, aki új utakat keres a kortárs zenében. Hamarosan bemutatják az Anyám hangja című új kamaraoperáját a Karinthy Színházban. Erről is szó lesz, illetve arról is, hogy Zarándi Ákos hamarosan utazik egy nagyszabású kortárs fesztiválra, Bakuba. Ez a negyedik bakui kortárs zenei fesztivál lesz majd. Most pedig az Intermezzóban Locatelli F-dur koncertjének, Grosszójának 5. tételét hallgatjuk meg.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Zarándi Ákos, zeneszerző. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Sok szeretettel köszöntelek én is téged és a kedves hallgatókon.
0: Nagyon izgalmas és különleges időszak előtt állsz, úgy gondolom én, hiszen új kamara operád, Az anyám hangja szeptemberben debütál majd a Karinthy Színház színpadán. Hát ahogy néztem az erről szóló leírást, szóval azért nagyon sok különböző kérdést vet fel ez a darab. Már csak azért is, mert valahol a pszichológia, a színház és a zene is jelen van benne. De hogyan?
1: Igen, ez mindig az, tehát ez a kis kamaraopera, ez egy kísérlet lesz arra, hogy a színházat, a zenét és a pszichológiát valahogy így összefogja, és ugye, hogy hogyan jött létre ez a mű, ehhez muszáj egy kis előzményt mondani. Én körülbelül 15 éve kapcsolatban vagyok Dobra János karnaggyal, és az ő volt feleségével, Horváth Mária énekesnővel, nagyon sokat dolgoztunk együtt, koncerteken, én János tanulok is mai napig vezénylést magámban, és sok kórusművet írtam már a Tomkins ének együttesnek, amit ugye Dobra János alapított a 70-es években, és ezekben énekelt Horváth Mária is. Volt egy olyan felkérés, hogy egy arany dalciklust írtam, amit Kis Péter barátom kísért és Horváth Mária énekelt, és ezeken az előadásokon találkoztam Dobra Marával, ugye Mária és János lányával, aki Arany János verseket szavalt fel. És így egyre több volt a családdal a találkozás, ugye a családnak már lassan minden tagját ismerem, ugye Mara testvéreivel is találkoztam már, de velük még nincsen szorosabb kapcsolat, és egy pár éve együtt megkértek Mária és Mara, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk valami olyan opera jellegű dolgot, ami hozzájuk kötődik. Tehát ők ugye valóságban is egy anya és egy lánya, ők sokat dolgoztak együtt, és hogyan lehetne egy művön keresztül összefonni a színészetet és a zenét, és erre találtuk ki, hogy akkor a műnek, még mielőtt a témáját kitaláltuk volna, az lesz a legfontosabb eleme, hogy mindketten a színpadon lesznek, tehát Horváth Mária énekelni fog, tehát neki mindenképpen egy énekszólamot írok, és Mara pedig beszélni fog, tehát prózai szerepe lesz, és ehhez találtunk ki hosszas tanakodás után valami témát, aminek az eredménye az lett, hogy egy erősen, ugye, mint említettük, pszichologizáló témát, a traumáknak az átörökítése, illetve a traumák átörökítésének a feloldása lesz a téma, tehát a szöveget azt Mara írta és írja, és dolgozunk még vele a mai napig. Nagy segítségünkre van a Karinthy Színház dramaturgja, Váradi Szabolcs, aki a szövegnek a szerkesztésében is nagy szerepet kap, és valószínű rendezőasszisztens is lesz a premiéren, és ez a mű tulajdonképpen nem olyan értelemben opera, mint mondjuk a Figaro házassága, vagy a Traviata, tehát nincs egy meghatározott cselekmény és szereplők, hanem ebből a szempontból nekem az előző két operámra hasonlít, mert ott is van mindegyikben egy kettősség, ugye a Frida Kahlo operám és a japán témájú Ukihashi operám, és mindegyik valahol egy ilyen lélekdráma, ezt tudom talán legjobban találó szóként mondani a műre, és itt a szövegnek a nagy része tulajdonképpen egy közös meditáció, és az anya és a lánya közösen kimeditálják magukból azokat a problémákat, amikről nagyon sokat beszélünk, és nagyon sokszor nem is tudjuk, hogy a mai rohanó világban mit miért csinálunk. Például most mondok egy nagyon kicsit hülye példát, hogyha én most azt mondom, hogy egy nagyon picit izgulok ezen az interjún, ami egyébként nem igaz, mert tényleg csak egy nagyon picit izgulok, de ennek is oka van, tehát ennek is az az oka, hogy én nem így születtem, hanem ezt a folyamatosan aggódó, izguló énemet, ami nem én vagyok, ezt átörököltem édesanyámon keresztül, az ő szüleink keresztül, stb. Ugyanilyen problémák, tehát az állandó énkeresés, a traumáknak a torlódása, ezek azok, amik a szövegnek az alapját képezik, és lesznek természetesen kisebb ilyen opera jelenetszerű képek is az operában, amik picit ilyen cselekmény jellegűek, de alapvetően a műnek a végkimenetele az egy ilyen feloldozás lesz, hogy egy dobozba szépen mindenki bepakolja ezeket a már tudatosított örökölt traumákat, és megpróbálja integrálni és eldobni magától, és egy tiszta lappal indulni. Ez nagyon érdekes, a pszichológia alapvetően engem is nagyon-nagyon érdekel, és szerintem azért nincs olyan család ma Magyarországon, vagy bárhol a világon, ahol ez a téma ne lenne aktuális. Tehát, hogy a tudatosítása bizonyos dolgoknak, hogy az ember miért olyan, és miért viselkedik úgy, ahogy, és ebből ugye általában nem a jót hangsúlyozok, mert ugye nagyon sok jó dolgot is örököltünk, amikről azért kevesebbet beszélünk, de hát inkább a negatív dolgoktól tudunk megszabadulni. Úgyhogy nagyjából ennyi, ami a szöveget illeti.
0: Ezeket kell feldolgozni, ugye ezeket a negatív traumákat. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Zarándi Ákos zeneszerzővel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Zarándi Ákos, zeneszerző, akivel új kamaraoperájáról beszélgetünk, melynek címe Anyám hangja, ugye szeptemberben debütál majd ez a darab a Karinthy Színház színpadán. Az előbb elmondtad nagyjából a történetét, nem is a történetét mondtad el, hanem a hátterét,
1: illetve
0: a koncepcióját, így van, és azt mondtad, hogy valahol ez egy lélekdráma. Tehát ugyanúgy ráhúzható ez a definíció erre a kortárs előadásra is, mint az előzőekre? Mert hogy nincs valójában műfaja, valahol a színház zene és pszichológia határterületén mozog.
1: Igen, és én ezt nem is tartom feltétlenül rossznak, hogy ezt nem lehet beskatujázni, mert nem szeretek olyan műveket írni, amik ilyen nagyon beskatujázhatóak valahova, valakiknek, mert azok egy picit az alkotói szabadságot mindig roncsolják, és igen, szóval nem tudom megmondani, hogy ez pontosan micsoda. Az előző két operámat is párhuzamba szoktam vonni egy nagyon nagyszerű magyar művel, itt mindig hangsúlyozom, hogy nem a műnek a zsenialitásával, hanem inkább a felfogásával, tehát úgy, hogy a Kékszakálú herceg vára se egy olyan opera, mint amik a 19. században meg azelőtt voltak leginkább, hogy van egy történet, hanem az is egy lelki folyamat, egy lelki dialógus. Ebből a szempontból tudom akár ezt is hozzá hasonlítani, és az előző színpadi műveimhez is.
0: Ugye most még a zenéről nem is esett szó.
1: Igen.
0: Mitől opera?
1: Igen, most a zene, igen, ez egy nagyon fontos kérdés, ugye, hogyha az ember 2025-ben zenét ír, hát arról is estig lehetne beszélgetni, hogy milyen országban, milyen fajta irányzatok vannak, vagy nincsenek. Ugye az opera az megint egy ilyen nagyon kérdéses dolog. Ennek a műnek a zenei világát, amikor kérték, hogy határozzam meg, amit eleve nem annyira szeretek, de leginkább úgy tudnám megmondani, hogy így a határmesdjén mozog a kortárs operának, a színházi zenének, ami egy ilyen kliséket is alkalmazó, ilyen karakterzene, és egy picit a minimál zenének, ami ugye Steve Reich nevéhez köthető leginkább, de nagyon sok amerikai minimál zeneszerző írt például operákat ilyen stílusban. Tehát így tudnám bekategorizálni. Azt gondolom, hogy vannak benne nagyon teátrális és triviális részek, amiket úgy érzek, hogy azokban a szituációkban, például egy balettintézetben játszandó rész, hogy ott azok nagyon is indokoltak. Ettől függetlenül próbáltam nem az olcsóságra menni, hanem kifejezni magamból azt, ami van. Én bármilyen műírásáról van szó, az jellemző rám, és ez nem jó vagy rossz kérdése, hanem ez csak egy tényközlés, hogy én nagyon sokféle nyelven tudok megszólalni, aztán azt el lehet dönteni, hogy az milyen, és itt is próbáltam ezt a sok színűséget használni, de természetesen csak úgy, hogy magamon átitatva, és hogy az belőlem jöjjön.
0: De nagyon szereted a határ műfajokat, nem?
1: Igen, ez így van, igen.
0: Kik az alkotótársaid?
1: Tehát ugye a alkotók, mint a műnek az alkotói, ugye én írtam a zenét, és Dobra Amara a librettót, nagyon fontos szerepe lesz Old Tamásnak, aki rendezni fogja, és a rendező asszisztens dramaturgnak, Váradi Szabolcsnak. Itt, mielőtt felsorolom az előadó és közeműködő zenészeket, itt hadd mondjam el, hogy ugye mostanában tudjuk, hogy mekkora káosz és bizonytalanság uralkodik az egész színházi és zenész világban, úgyhogy ilyen bizonytalanító faktorok vannak, de a Karinthy Színház vezetősége részéről nagyon látom a lelkesedés és a szándékot ennek a bemutatójára. Reméljük, hogy nem fog semmi közbe jönni, ezt gondoltam, hogy így elmondom. De az színpadon lévő előadók, tehát ugye Dobra Mara az egyetlen, aki mint alkotó és előadó is részt vesz, ő fogja a prózai részt mondani, mint a bébi, tehát hogy a lány, és mint konferencié, tehát ő egy ilyen kettős szerepbe bújik. Ugye Horváth Mária lesz az anya, aki végig énekelt szerepet fog teljesíteni, és ezen kívül a zenekar az 5 tagú, van benne egy zongora, egy harmonika, egy basszusklarinét és 2 ütőhangszeres, akik mindenféle hangolatlan ütőhangszereken játszanak, és a dallamhangszer az a xilofon. Még ugye az, hogy pontosan kik lesznek, nagyon-nagyon szeretném ezt már véglegesen tudni, de még ez nem biztos, hogy így lesz. A tervek szerint Kis Péter fog zongorázni, Szűcs Péter fog basszusklarinétozni, és Szacker Zsanett harmonikázni, az ütőszólamokat még nem tudom. Egyébként a következő témánkba ez át lehet fédelni Kis Péterrel és Szűcs Péterrel, hogyha majd a bakui kortárzenei napok szóba jönnek.
0: Ez jön a folytatásban. Jövünk vissza Zarándi Ákos zeneszerzővel.
2: Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a két középső sávban. Baleset okoz fennakadást az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja után. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé a Frankelleó útnál a külső sávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Baross tértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kerepesi úton szakaszonként, a Károly körúton az Asztória felé, a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Dózsa-György úton a Hősök tere környékén és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szél-Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton is. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Teréz körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta le gróf Batthyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Antonio Vivaldi C-dur trombita verseny, harmadik tétel. Előadja a St. Martin in the Fields kamarazenekar. Trombitán közreműködik Maurice André.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Felhős, esős idővel folytatódik a hét, lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. A második legszárazabb áprilist mérték idén Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Lemondott az igazságügyi miniszter jelöltségéről Melétei Barna Márton. Döntését Facebook oldalán jelentette be. Azt írta, annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztetett Magyar Péterrel és abban maradtak, hogy az ország és a Tisza kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan szakembert kér fel a pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság. Melétei Barna Márton kinevezését sokan kritizálták amiatt, hogy ő Magyar Péter sógora. Az új jelölt nevét pénteken hozzák nyilvánosságra. Több mint 150 első parlamenti ciklusát kezdő képviselő szerzett mandátumot a választáson. A Tisza párt 141 fős leendő frakciójából mindenki most lesz először képviselő, de a Fidesz és a KDNP, valamint a Mi Hazánk képviselő csoportjában is lesznek olyanok, akik még nem voltak tagjai az országgyűlésnek. A szombati alakuló ülés 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, Magyar Péter pedig várhatóan délután 15 órakor teszi le a miniszterelnöki esküt. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedű Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság indított vizsgálatot. A második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 mm-nyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelinek mondható. Pénteken főként keleten lehet még záporokra számítani. Hajnalban 7 és 14 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 21 és 26 fok várható. A hétvégén napos, meleg, koranyárias időre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.